Guru. Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru?
Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi, Guru, hi,
Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.